0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

Mics pusztításra, pancsolásra felkészülni. Izzasztó napok jönnek. Nem is kell dolgozni, elég lesz csak nézni a munkát, és abba is beleizzadunk, én ezt garantálom. Napot és hónapot búcsúztatunk, évszakot nem. Az évszak csak bekeményíteni fog. A mai nappal kezdődően egyébként. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró. Főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas. Hadd szóljon a vekkerdala, de a szokás szerint. Jó reggelt!

Ez még nem a világ vége. Tegyünk is úgy, énekelt Miley Cyrus, Let's pretend it's not the end of the world. Hát, ha megnézzük a hőértékeket, akkor tényleg, sőt, ha megnézzük a Facebook posztokat, amelyek ilyen nagy szakértő klimatológusok jönnek, nyilván változik az éghajlat, a klíma, ezt tudjuk mind, de attól még nem, igen, vannak lépések, amelyeket meg kell tenni, de ha már élvezzük ki egy kicsikét, hát most mindenki törje a kezét, hogy jaj, mi meghalunk. Nem, szerintem hülyeség. Persze, klímaváltozás, stb. Igen, akár komoly, súlyos következményekkel is járhat, de nem már a hónapra, és főleg az, hogy nem a mi feladatunk erről gondoskodni. Vannak a nagyobbak, foglalkozzanak ezzel, és hagyjanak minket, hogy élvezzük a nyarat. Mert tényleg igazi nyárnak nézünk elébe, és még ilyen világosabb, narancssárga színkódokat használnak, például a mai és a holnapi csúcsértékekhez 31 fok. Kicsit besötétül ennek a narancssárgának az árnyalata, vasárnapra, hétfőre és kedre 33 Celsius fok, viszont a jövő hét közepén átmegy vörösbe. Mert hogy 34 Celsius fokos csúcsérték várható jövő héten szerdán és csütörtökön, tehát igen, hőségriasztás van, ami augusztus 3-áig van érvényben,

vannak előnyei is. Erről szól a nyár. Élvezzük ki, hiszen a nyár rajtunk múlik, de lehet akár varázslatos is. Summer is magic. 6 óra 11 perc van. Jó reggelt, nyár, jó reggelt, szerelem. Van ilyen dal is, de az lassú, úgyhogy ezt nem játsszuk be.

Megpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

In the summertime, vagyis most. Most hőhullámmal vagy annélkül, de akkor is nyár van. Július 31-e péntek, 6 óra 20 perc. És 83 évet ünnepel a mai napon. Hát, sokat nem mond a neve így, hogy Roland Kent Lavoie, vagy Lavoie, ha franciásan ejtjük. Minden esetre ő a Lobo művésznevet választotta magának, ami farkast jelent spanyolul. A 70-es években volt néhány slágere, a legismertebb az 1972-es I'd Love You To Want Me, amit ő szerzett, tehát az az ő dala. Van egy igencsak friss, feldolgozott verziója, tegnap be is játszottam. Nekem azonban több feldolgozást is megélt legismertebb dala. Nekem az 1997-es Marcel Romanov által tolmácsolt I'd Love You To Want Me című verzió nyerte el a tetszést leginkább. Úgyhogy akkor boldog születésnapot kívánunk Roland Kent Lavoie-nak, vagy Lobónak, ha úgy tetszik, a saját dalával. I'd love you to want me. Magyarul ezt úgy lehetne fordítani, hogy szeretném, ha szeretnél. Valami ilyesmi. Jó reggelt!

Ébresz fel, Wake Me Up, Avicii és Aloe Black közös dalát hallhattuk, 6 óra 29 perc van, péntek július 21-e, Oscar nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Oscar. Nem túl gyakori név, viszont a művészvilágban találunk Oscar Wilde például, jó, oké, hát ő nem volt magyar, de nálunk az Oscar név azért annyira nem elterjedt. Viszont ugye a legértékesebb filmes díj, Oscar, és meg Sylvester Stallone is játszott, vagy legalábbis megpróbált játszani egy komédiában, amelynek szintén Oscar a neve. Nézzük inkább a születésnapokat. J.K. Rowling, azaz Joan Kathleen Rowling angol írónő, a szédítő világsikert arató Harry Potter könyvek szerzője 61 évet tölt a mai napon, és egy évvel idősebb nála az 1964-ben született Karol Müller, holland énekesnő, akit mindenki csak úgy ismer, hogy Sissy Catch. A 80-as évek elején tört elő a semmiből, Dieter Bohlen, a Modern Talking szőkéje, támogatta, producelte a munkásságát és a dalait. Ezt is, ezzel jött elő a semmiből. Elveszíthettem ma éjszaka a szívemet, vagyis I can lose my heart tonight. És reméltesse Sissy Catchet, és hát mindazokat, akik ma vele együtt ünnepelnek.

Sabrina Carpenter és Juno, 6 óra 37 perc van, és van egy elméletem, mindenki úgy él, ahogy akar. Jó, persze, elsősorban úgy, ahogy a pénztárcája, az orvosa meg a körülményei engedik, de azon belül tényleg úgy, ahogy szeretne. A baj szerintem nem ott kezdődik, hogy valaki például húst teszik, vagy éppen nem, hanem ott, amikor valaki úgy érzi, hogy neki kötelessége a másikat is megtéríteni. Na, ezzel már nem tudok egyetérteni. És elkövettem azt a klasszikus internetes hibát, hogy rákattintottam egy ilyen vegetáriánus Facebook videóra, egyre, és azóta a Facebook úgy gondolja, hogy titokban én is salátalevélen szeretnék élni. Reggel vegán receptek, délben tofu, este zabtej, másnap hajnalban már azt vártam, hogy mikor ajánl fel egy online legelőt a számomra. Szóval a kedvencem amúgy egy utcai videó volt, hogy két vegán folyton így állítgatja az embereket, hogy esznek húst? Persze, igen, hogy ne. És miért? Marhát, disznót, bárányt. És akkor erre jön a kérdés, hogy de akkor kutyát, macskát miért nem? Az is hús. Na, itt azért éreztem, hogy kicsit elveszett a józanész, mert attól, hogy valami ugyanabba a kategóriába tartozik, még nem ugyanaz. És még hogyha a világon vannak olyan nemzetek, amelyek a kutya és a macska húst is el tudják úgy készíteni, hogy az akár ízletes is legyen, nem tudom, az nem a mi világunk. Köszi szépen, abból nem kérünk. Ennyi erővel akkor vissza lehetne kérdezni a vegánok fele, hogy hát ha ti növényt esztek, akkor miért nem legeltek füvet? Az is növény. Na hát, szerintem a világ azért ennél egyszerűbb. Van, aki a rántott húst szereti, van, aki a grillezett cukinit, és ezzel semmi baj nincs. Nem kell minden ebédből világnézeti vitát csinálni. Szóval én maradok annál az elvnél, hogy mindenki azt tegyen, amit szeret. Csak adjuk már békén egymás tányérját. A végén a Facebook azt találja ki, hogy a vasárnapi töltött káposztám helyett algasalátát szeretnék, ami biztosan nem igaz. 6 óra 39 perc van. Jó étvágyat még korai mondani, de jó reggelt nem.

Magasi Brothers Company, olyan ő, 6 óra 46 perc van. Említettem, hogy Oscar nevű hallgatóink ünnepelnek a mai napon, és úgy kerestem, hogy hát, ha találok valahol nem filmeket, vagy Oscar díjas produkciókat, hanem valami zenészt, aki ezt a nevet viseli. Hát mondjuk nem ezzel a névvel született, egy holland muzsikusról van szó, Sissy Kecs, igen, ő is holland, és ő is ma ünnepi a születésnapját, de ezúttal egy pasiról beszélek, akinek a neve Ferdinand van Ice, holland úriember. 6 évvel ezelőtt már elment, 2020 novemberében, 71 éves volt, amikor itt hagyott minket, viszont hagyott még jó néhány dalt az együttesével, amelynek a neve 1967-ben alakult Oscar Benton Blues Band. És ő az Oscar Benton névre hallgatott, művész névre hallgatott. Ugye a hollandok tényleg zenében is Louvre, a Pussycat, Too Unlimited, hosszasan sorolhatnám, hogy azért a hollandok időközben jöttek elő olyan előadókkal, akik tényleg hódították a slágerisákat. A 70-es években Oscar Benton zenekara is azért aratott sikereket, 2-3 dallal, nem többel, de nemzetközi szinten érte el nagy sikereket, ami holland szemszögből is nézve nem kis dolog. Úgyhogy akkor Oscar névnapján jöjjön Oscar Benton, és a Jól érzem magam, I feel good.

Kylie Minogue és Celebration. Ünnepeljük a nyarat. A kánikulát lehet ünnepelni? Vagy attól menekülni kell? Hát lesz rá alkalom a következő napokban. 4,5 perc választál 7 órától. Mark Ronsonnal és Bruno Mars-szal zárjuk a Wecker első óráját. 7-kor jönnek a hírek, addig is hadd szóljon az Uptown Funk. Jó reggelt!

0: Lezárják a Kossuth utcát vasárnaponként, költöznek a családorvosi rendelők, bajnokit játszik az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Októberig meghosszabbították a kedvezményes 9%-os áfakulcs alkalmazását egyes lakásvásárlások esetében. A képviselőház döntőházként elfogadta a törvénytervezetet, amely még Nikus Ordán államfő kihirdetésére vár. A kedvezmény azoknak a magánszemélyeknek jár, akik legfeljebb 120 négyzetméteres, áfa nélkül legfeljebb 600 ezer lei értékű lakást vásárolnak, és 2025. augusztus 1-e előtt előleg szerződést kötöttek, valamint, hogy az ingatlant legkésőbb szeptember 30-áig átadják. A Sziget utcai családorvosi rendelő a Villanytelep utcába költözik a mai nap folyamán. A költözés miatt a mai rendelési időpontok megváltoztak. A Villanytelep utcai teljesen felújított egykori fogászati épületbe való ideiglenes átköltözésre azért van szükség, mert hamarosan a Sziget utcai épület korszerűsítése is megkezdődik. Tegnap tartotta a soros havi ülését Székelyudvarhely önkormányzata, amelyen több fontos döntést is meghozott. A testület elfogadta a Kakasi Norbert RMDSZ-es önkormányzati képviselő javaslatát, amely szerint jövő vasárnaptól a nyári időszakban minden vasárnap 10 és 21 óra között lezárják a Kossuth Lajos utcát a gépjármű forgalom elől. Az utcát ez idő alatt a kerékpározó, görkorcsolyázó, rollerező és gördeszkázó gyermekek használhatják, hogy biztonságos körülmények között tanulhassanak és gyakorolhassanak. A képviselők megszavazták az Eötvös József szakközépiskola bentlakásának vegyes rendeltetésű épületté történő átminősítését is. A 94 millió lejes felújítási pályázat kedvező elbírálásra számíthat, azonban a bukaresti politikai helyzet miatt a beruházás előkészítése jelenleg stagnál. Folytatódik ma a labdarúgó Szuperliga az FK Csíkszereda Malip pályára. Az alapszakasz harmadik fordulója ma este 17:30-tól az FC Árzsis Pitest FK Csíkszereda találkozóval kezdődik, szintén ma este 9:30-tól rendezik a Galaci Océlul bukaresti Dinamo mérkőzést. Holnap két meccs lesz, 7:30-tól az FC Voluntár Aradi Uta összecsapás, 9:30-tól a címvédő Krajovai Universitátia a Petrolul Ploiestet fogadja. Vasárnap 17:30-tól a Vajdahunyadi Corvinul Aradon fogadja a Sepsiszentgyörgyi Sepsio SK-t. Este 9:30-tól a bukaresti Rapid a kolozsvári CFR-rel találkozik. Hétfőn 7:30-tól rendezik a kolozsvári UFC Botosán találkozót, este 9:30-től az FCSB konstancai Fárul meccs zárja a fordulót. Frissült a világ labdarúgó bajnokságainak erősorrendje. Az NB1 megelőzi a Superligát. Az Opta Power Rankings rangsorában a magyar bajnokság a 34., míg a román pontvadászat a 36. helyet foglalja el. A 4. helyen van az olasz bajnokság, a Serie A, a francia az 5. áll, a brazil Serie A van még benne az első 6-ban. A meteorológusok szerint ma délelőtt is nagyon erős nyári napsütésre számíthatunk, az erős hőhullám elérte vidékünket, a széljárás gyenge marad. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 22 fok körül alakulnak, délután 30-31 fok is lehet. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Bob Sinclair és Gary Pine, Love Generation. 7,5 perccel járunk 7 óra után. Olyan nyarunk van, vagy lesz, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Árnyékos helyek felértékelődnek, víz melletti helyek hasonlóképpen, legyen az egy tócsa, egy kicsi fürdőmedence, de az miért lehetne egy strandmedence, folyó, vagy tengerpart, tópart, óceánpartja, lehet ezt fokozni. Na, de hogyha itt maradunk a városban végül is, én abszolút jó ötletnek tartom azt, hogy úgyis mindig azt akartuk, hogy a Kossuthból legyen sétáló utca, csak hát nincs megfelelő alternatíva, hogy azt hétköznap is össze lehessen hozni. De így például vasárnap, szerintem ez bele lehet kötni ebbe is, tudom, persze, és bele is fognak egyesek, de én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó ötlet. Amúgy sincs tényleg szinte semmi forgalom vasárnaponként a Kossuthon, akkor miért ne lehessen használni akár kerékpározás? A gyerekek, hogy megtanuljanak kerékpározni, úgyis nyomatják ezt, hogy két keréken szebb az élet. Én azt mondom, hogy ez abszolút jó ötlet, legalább egy napra így megkapjuk a Kossuthot sétáló utcának, és akár ilyen aszfaltozott játszótérnek gyerekeknek. Én támogatom az ötletet, sőt, gratulálok hozzá. A Wecker dala nyitja a szokás szerint a Wecker második orájának felvezetését. Most nem tudom, mi nálunk a Wecker, vagy hogy kezdődik, kiderül.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy páncolt sertés oldalast 100 gramonként 2,49 banért. Gelatelli prémium válogatott fagylaltot 1000 ml-es kiszerelésben 16,99 banért a Lidl Plus-szal, és 0,75 literes Tuborg világos sört 4,99 banért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
5: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
6: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
7: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Armin van Buuren, bla bla bla. Értelmes dalszöveg, mit nem mondjak. 7 óra 19 perc van. A héten ünnepelte születésnapját Kate Bush, akinek a 80-as években volt egy nagy slágere, a Running Up That Hill, felszaladni arra a hegyre, amelyet 2022-ben a Smiles együttes dolgozta fel. Valamelyik filmben betét dalként szerepelt, és ismét sláger lett belőle. Na de apropó rohanás fel a hegyre. Azt mondják, az emberi szervezetnek szüksége van mozgásra. Ezzel nehéz vitatkozni. A mozgás tényleg egészséges. Persze a józanész határain belül. Csak hogy az emberek nem egyformák. Van, aki akkor érzi jól magát, ha reggel lefut 10 kilométert, délután leteker még 50-et biciklivel, este pedig jutalomként felmászik egy hegyre. A Szentre. A Szent hegyre, ahogy tetszik. Más meg úgy van vele, hogy a kanapé és a hűtő közötti útvonalat már csukott szemmel is teljesíti, és mindkettő boldogan alszik. Én például szeretem a sportot, kifejezetten. Nézni. Focit, Forma 1-et, kézilabdát, bármikor. Csinálni? Na, az már egy másik sportág. A baj ott kezdődik, amikor valaki meg van győződve róla, hogy az ő életmódja az egyetlen üdvözítő, és ezt kötelességének érzi mindenki másra is ráerőltetni. Na, minap láttam egy bölcsességet a neten. Tudjátok, hogyha naponta 3 kilométert kocogsz, akár 10 perccel is meghosszabbíthatod az életed? Erre valaki rögtön visszakommentelt, hogy persze, ha közben el nem üt egy autó, sportol és haj meg egészségesebben, de ezen már én is mosolyogtam, de aztán jött a nap kommentje. Valaki ennyit írt, hogy 10 perccel? Napi 3 kilométer? De hát nekem 20 percbe telik azt lefutni. Na, ezt már nehéz volt felülmúlni. Szóval, aki szeret futni, fusson. Aki szeret kerékpározni, tekerjen. Aki pedig inkább egy jó meccset néz a fotelből, annak is jár egy kis életöröm. Végül is nem az a fontos, hogy mindenki ugyanúgy éljen, hanem hogy mindenki megtalálja azt, amiben jól érzi magát. És ha lehet, ne akarjuk egymást sem futócipőbe, sem papucsba kényszeríteni. Running Up That Hill, A Deal With God, ez a Smiles feldolgozása. 7 óra 21 perc van, jön mindjárt a lapszemle. Jó reggelt!

0: Rudy & Co. és Mama Radio másodpercek választanak el 7:30-tól lapszemlével. Folytatjuk a Hargita népe mai lapszámából, három cikket emeltem ki. Az egyikről a híradóban is beszámoltunk, hogy vasárnaponként a bicikliseké lesz a Kossuth utca, amit én abszolút jó ötletnek tartottam. Vasárnaponként lezárják Székelyudvarhelyen a Kossuth-Lajos utcát a forgalom elől, és a kerékpárosok rolleresek birtokába adják, új épület részeket vesznek bérbe, és felekezeti iskolák számára két új pályázatot indítanak. Többek között erről szavaztak a képviselők Székelyudvarhely önkormányzatának júliusi tanács ülésén. Na ez egy, ez, legyen ez a plusz, a 3 plusz 1. Kültéri kiadó átvevő automata a megyei könyvtárnál. Konkrétan arról van szó, hogy kültéri könyvkiadó és átvevő automatát helyezett el a Kályoni János megyei könyvtár az épület bejárata mellett. Az utcai gépet az országos helyreállítási terv alapjainak támogatásával vásárolta az intézmény, és hozzá hasonló locker gépeket fognak kapni a székelyudvarhelyi, gyergyószentmiklósi és maroshévízi könyvtárak is. Ez annyit jelent, hogy akármikor odamész, éjjel, hogyha éppen akarsz, és leadsz egy könyvet, kiveszel egy másikat, ha nem tudsz aludni. Koránkelőknek, éjjeli baggyoknak. Amúgy ez az újságcikknek a címe, amely részletesen beszámol, hogy mire jó ez, hogyan is kell használni. Mi van még? Nézzük. Valami érdekes. Igen, a hétvégén ugye Csíkszereda ünnepel, és sportkostoló is lesz. Labdarúgó torna, streetball, tenisz, közösségi kerékpározás és több mint 30 sportágat felvonultató sportkostoló várja az érdeklődőket a csíkszeredai városnapokon, ahol a gyermekek játékos formában ismerkedhetnek a helyi sportélettel. Ez amolyan sportágválasztó. Nálunk ezzel a névvel fut. Annyi, hogy mi úgy ősszel szoktuk kezdeni, a nyári vakáció után, iskola kezdéskor, hogyha valaki nem csak új tanévet akar kezdeni, hanem esetleg egy új sportágat kipróbálni, hadd legyen rá lehetősége. És volt meg egy cikk, éppen beszéltem róla, futás, igen. Futás az általános egészségért, a legtöbben rosszul kezdik címmel írnak arról, hogy egyre többen választják a futást azért, hogy javítsanak erőnlétükön, lefogjanak, vagy egészségesebb életmódra váltsanak. A siker azonban nem a megtett kilométereken múlik, hanem azon, hogy mennyire ismerjük saját szervezetünket, és képesek vagyunk-e lépésről lépésre felépíteni az edzéseket. Szóval ezt is fejjel kell csinálni, észre, ha úgy tetszik. Erről is még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: A szerelem, amire érdemes várni, Love Worth Waiting For énekelt Shaken Stevens. 7 óra 39 perc van, a Star Rádió Facebook oldalán játékot indítottunk, páros belépőt lehet nyerni szabadtéri vetítésre, és az most lesz szombaton, úgyhogy tudom is ajánlani. Szombat este irány a Nagygalambfalvi nyári színpad, ahol a Magyar Mennyegző című romantikus táncfilm vár rátok a csillagos ég alatt. A Star délutánban 5 darab páros belépőt sorsolunk ki, így akár ingyen is ott lehetsz a vetítésen. Az időpont, ezt fontos megjegyezni, szombaton este 9 órától a Nagygalambfalvi nyári színpadnál, ez ott van a Várfélénél, és a helyszínen friss popcorn és jégkása is várja a filmkedvelőket. Amúgy persze lehet belépőt is vásárolni 20 leért. Írják, hogy rossz idő esetén a vetítést később időpontra halasztják, de kétlem, hogy rossz idő legyen, sőt, esti mozizáshoz szabad ég alatt szerintem ez tökéletes idő. Tehát 5 darab páros belépőt sorsolunk ki azok között, akik játszanak velünk.
1: All the people, ready for this. It's a wide world.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 8x0,33 literes Coca-Cola szénsavas üdítőre 25,99 baniért, a 200 g-os Milbona vagy Pilos szeletelt Gouda sajtra 6,99 baniért, és a hazai áfonyára 750 g-os kiszerelésben 19,99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
3: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

Four to the Floor, Offenbach és Star Sailor dalát hallhattuk, 8,5 perc választ 8 órától, amikor a Star Rádió híreit hallhatjuk. Egyelőre megpróbáljuk ezt elérni, ahhoz viszont ki kell nyújtsuk a kezünket. Reach! Ez az S Club 7 dala. Jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

0: Lezárják a Kossuth utcát vasárnaponként, költöznek a családorvosi rendelők, bajnokit játszik az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Októberig meghosszabbították a kedvezményes 9%-os áfakulcs alkalmazását egyes lakásvásárlások esetében. A képviselőház döntőházként elfogadta a törvénytervezetet, amely még Nikus Ordán államfő kihirdetésére vár. A kedvezmény azoknak a magánszemélyeknek jár, akik legfeljebb 120 négyzetméteres, áfa nélkül legfeljebb 600 ezer lei értékű lakást vásárolnak, és 2025. augusztus 1-e előtt előleg szerződést kötöttek, valamint, hogy az ingatlant legkésőbb szeptember 30-áig átadják. A Sziget utcai családorvosi rendelő a Villanytelep utcába költözik a mai nap folyamán. A költözés miatt a mai rendelési időpontok megváltoztak. A Villanytelep utcai teljesen felújított egykori fogászati épületbe való ideiglenes átköltözésre azért van szükség, mert hamarosan a Sziget utcai épület korszerűsítése is megkezdődik. Tegnap tartotta a soros havi ülését Székelyudvarhely önkormányzata, amelyen több fontos döntést is meghozott. A testület elfogadta a Kakasi Norbert RMDSZ-es önkormányzati képviselő javaslatát, amely szerint jövő vasárnaptól a nyári időszakban minden vasárnap 10 és 21 óra között lezárják a Kossuth Lajos utcát a gépjármű forgalom elől. Az utcát ez idő alatt a kerékpározó, görkorcsolyázó, rollerező és gördeszkázó gyermekek használhatják, hogy biztonságos körülmények között tanulhassanak és gyakorolhassanak. A képviselők megszavazták az Eötvös József szakközépiskola bentlakásának vegyes rendeltetésű épületté történő átminősítését is. A 94 millió lejes felújítási pályázat kedvező elbírálásra számíthat, azonban a bukaresti politikai helyzet miatt a beruházás előkészítése jelenleg stagnál. Folytatódik ma a labdarúgó Superliga az FK Csíkszereda Malip pályára. Az alapszakasz harmadik fordulója ma este 6:30-tól az FC Árzs és Pitest FK Csíkszereda találkozóval kezdődik, szintén ma este 9:30-tól rendezik a Galaci Océlul bukaresti Dinamo mérkőzést. Holnap két meccs lesz, 6:30-tól az FC Voluntár Aradi Uta összecsapás, 9:30-tól a címvédő Krajovai Universitátia a Petrolul Ploiestet fogadja. Vasárnap 5:30-tól a Vajdahunyadi Corvinul Aradon fogadja a Sepsiszentgyörgyi Sepsio SK-t. Este 9:30-tól a bukaresti Rapid a kolozsvári CFR-rel találkozik. Hétfőn 7:30-tól rendezik a kolozsvári U FC Botosán találkozót, este 9:30-től az FCSB konstancai Fárul meccs zárja a fordulót. Frissült a világ labdarúgó bajnokságainak erősorrendje. Az NB1 megelőzi a Superligát. Az Opta Power Rankings rangsorában a magyar bajnokság a 34., míg a román pontvadászat a 36. helyet foglalja el. A 4. helyen van az olasz bajnokság, a Serie A, a francia az 5. áll, a brazil Serie A van még benne az első 6-ban. A meteorológusok szerint ma délelőtt is nagyon erős nyári napsütésre számíthatunk, az erős hőhullám elérte vidékünket, a széljárás gyenge marad. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 22 fok körül alakulnak, délután 30-31 fok is lehet. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Ne játsz a szívemmel, don't play with my heart. 7 perccel járunk 8 óra után, imára Wecker harmadik órájában. Egy újdonsággal folytatjuk a Titán együttes legújabb dalával. Mondjuk egy olyan tanács, amit megfogadnék bármikor, veled eltűnnék.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 8x0,33 literes Coca-Cola szénsavas üdítőre 25,99 baniért. A 200 g-os Milvona vagy Pilos szeletelt Gouda sajtra 6,99

0: Változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

Capriccio, ahogy táncolunk. Tegnap éppen beszéltem arról, hogy a Duna alacsony vízállása miatt a csernobili atomerőmű egyes blokkját már leállították, és hogy szóba került a második blokk leállítása. Még nem csekkoltam le, hogy akkor az megtörtént-e vagy sem, de mindenképpen okoz némi gondot, illetve hát a kieső áramtermelést valahonnan pótolni kell, mert hogy a fogyasztás nem úgy nem fog leállni, fokozódni fog, hiszen a légkondikat, már ahol van nyilván, nálunk nincs. Itt akkor mondhatom, hogy mi környezettudatosan élünk, de hát nem erről van szó. Szóval igen, a nagy forróság miatt valószínűleg, hogy nőni fog az áramfogyasztás, miközben termelése csökkenni. Ugyanezzel a gonddal küszködnek most éppen Magyarországon is. Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli tájékoztatással állt elő Facebook oldalán tegnap, és arra kért mindenkit, hogy ez most tényleg fontos, ossza meg, mondjuk amit korábban is megosztott, az is mindig azt mondta, hogy fontos és meg kell osztani. Na de amúgy ez most tényleg valami különleges, ugyanis a paksi atomerőmű 44 éves története során először 24-72 órán belül teljesen leállítják a termelést a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény. Elmondta azt is a miniszterelnök, hogy a Duna vízszintje 2018-ban volt a legalacsonyabb Paksnál, ekkor mínusz 97 cm, most viszont már mínusz 121 cm-nél áll a kormányfő adatai szerint, és az előrejelzések szerint a vízszint tovább fog csökkenni, így rövid távon nem fogják újraindítani az atomerőművet. Ilyen még sosem történt, de ez nem jelent vészhelyzetet, minden lépés maximális biztonság mellett történik. Ja, és megnevezte, hogy ki a hibás emiatt. De komolyan? Orbán kormány. Mert nem csinált ezt, nem csinált. Hát igen, árad a Tisza, apad a Duna. Ki a hibás? Orbán. Pedig sokan nézik, és azt mondják, hogy na, itt az első krízis Magyarországon, lássuk, hogyan birkózik meg vele a kormány. Hát a mutat másokra, ők a hibásak, nem mi. Nem ez az első ilyen eset lesz, még

Blues is from body to body. Jól szólnak ilyenkor nyáron ezek a dalok. Közben persze az idő nem áll meg, hiszen a mai Vekkerrel nem csak hetet, de hónapot is búcsúztatunk. Július arrébb teszi magát, jöhet az augusztus. Évszakot nem váltunk, csak a nyárral kapcsolatosan feltekerjük a potmétert. Mondjuk részben ez jó dolog, mert erről szól a nyár, de más kérdés, hogy az alacsony vízhozam elég sok gondot okoz, nem csak itt mi nálunk, szerte Európában. Jim Corr, az ír The Corrs együttes gitárosa és billentyűse ünnepel ma szülinapot, 58. életévét tölti, és ők írtak dalt a rádióról is. Ez szól most, Radio.

Játékra hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat, hát főleg azokat, akik szombat estére esetleg egy szabadtéri mozit képzelnek el saját maguknak, ugyanis a nagygalamfalvi nyári színpad egy filmvetítéssel kedveskedik a filmrajongóknak. A Magyar Mennyegző című romantikus táncfilm került műsorra, és ezt a csillagos ég alatt lehet megtekinteni. Ráadásul mi a Sztár délutánban 5 darab páros belépőt sorsolunk ki, így akár ingyen is ott lehet bárki a vetítésen. Kommentben kell megjelölje azt a személyt, akivel együtt szeretné megnézni a filmet. Kolléganőm Bedő Erika a mai napon 5 darab páros belépőt sorsol ki. Ami pedig a vetítést illeti, szombaton este, tehát augusztus 1-én, este 9 órától a nagygalamfalvi nyári színpadnál, ott a Várfélinél ott vetítik, és a helyszínen friss popcorn és jégkása is várja a film barátokat.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai zöld paprikát kilónként 4 lej 29 baniért, és hazai piros burgonyát 5 kg-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Pizza?
4: Ham.
3: Burger?
4: Ham.
3: Napi menü?
4: Ham.
3: Girosz?
4: Ham.
3: Éhes vagy?
4: Ham. Kattalj rá a kajára!
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

Gerlin Jeffries és Matador című dala után arra készülünk, hogy zárjuk a Wecker harmadik óráját is. 9 órakor jönnek a hírek. Az óra utolsó dala pedig Sam Fender és Olivia Dean tolmácsolásában érkezik. Rain in Me.

0: Lezárják a Kossuth utcát vasárnaponként, költöznek a családorvosi rendelők, bajnokit játszik az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Októberig meghosszabbították a kedvezményes 9%-os áfakulcs alkalmazását egyes lakásvásárlások esetében. A képviselőház döntőházként elfogadta a törvénytervezetet, amely még Nikus Ordán államfő kihirdetésére vár. A kedvezmény azoknak a magánszemélyeknek jár, akik legfeljebb 120 négyzetméteres, áfa nélkül legfeljebb 600 ezer lei értékű lakást vásárolnak, és 2025. augusztus 1-e előtt előleg szerződést kötöttek, valamint, hogy az ingatlant legkésőbb szeptember 30-áig átadják. A Sziget utcai családorvosi rendelő a Villanytelep utcába költözik a mai nap folyamán. A költözés miatt a mai rendelési időpontok megváltoztak. A Villanytelep utcai teljesen felújított egykori fogászati épületbe való ideiglenes átköltözésre azért van szükség, mert hamarosan a Sziget utcai épület korszerűsítése is megkezdődik. Tegnap tartotta a soros havi ülését Székelyudvarhely önkormányzata, amelyen több fontos döntést is meghozott. A testület elfogadta a Kakasi Norbert RMDSZ-es önkormányzati képviselő javaslatát, amely szerint jövő vasárnaptól a nyári időszakban minden vasárnap 10 és 21 óra között lezárják a Kossuth Lajos utcát a gépjármű forgalom elől. Az utcát ez idő alatt a kerékpározó, görkorcsolyázó, rollerező és gördeszkázó gyermekek használhatják, hogy biztonságos körülmények között tanulhassanak és gyakorolhassanak. A képviselők megszavazták az Eötvös József szakközépiskola bentlakásának vegyes rendeltetésű épületté történő átminősítését is. A 94 millió lejes felújítási pályázat kedvező elbírálásra számíthat, azonban a bukaresti politikai helyzet miatt a beruházás előkészítése jelenleg stagnál. Folytatódik ma a labdarúgó Szuperliga az FK Csíkszereda Malip pályára. Az alapszakasz harmadik fordulója ma este 17:30-tól az FC Árzsis Pitest FK Csíkszereda találkozóval kezdődik, szintén ma este 9:30-tól rendezik a Galaci Océlul bukaresti Dinamo mérkőzést. Holnap két meccs lesz, 7:30-tól az FC Voluntár Aradi Uta összecsapás, 9:30-tól a címvédő Krajovai Universitátia a Petrolul Ploiestet fogadja. Vasárnap 6:30-tól a Vajdahunyadi Corvinul Aradon fogadja a Sepsi Szentgyörgyi Sepsi OSK-t. Este 9:30-tól a bukaresti Rapid a kolozsvári CFR-rel találkozik. Hétfőn 7:30-tól rendezik a kolozsvári UFC Botosán találkozót, este 9:30-től az FCSB konstancai Fárul meccs zárja a fordulót. Frissült a világ labdarúgó bajnokságainak erős sorrendje. Az NB1 megelőzi a Szuperligát. Az Opta Power Rankings rangsorában a magyar bajnokság a 34., míg a román pontvadászat a 36. helyet foglalja el. A 4. helyen van az olasz bajnokság, a Serie A, a francia az 5. áll, a brazil Serie A van még benne az első 6-ban. A meteorológusok szerint ma délelőtt is nagyon erős nyári napsütésre számíthatunk, az erős hőhullám elérte vidékünket, a széljárás gyenge marad. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 22 fok körül alakulnak, délután 30-31 fok is lehet. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Two Colors, Safri Duo és Chris de Sarandi, Cynical. 8 perccel járunk 9 óra után, július 31-e van. Ma este borral búcsúztathatjuk júliust, holnap este borral köszönhetjük augusztust. A lehetőséget a városvezetés adja meg, a sétatéren Cheersnek nevezik ezt. Ezt kocintáskor szokták mondani, de prosztitot is szoktak mondani, mi meg Isten, Isten vagy egészségünkre. Na, de a lényeg az, hogy két este, két különböző zenei stílussal, és ugyanazzal a céllal, mindkét esetben kikapcsolódni, találkozni, feltöltődni, találkozni barátokkal, köszönteni a jó hangulatot, élvezkedni benne, és nyilván közben kortyolgatni a hűsítő italokat. Ma este 7 órától tehát Mr. Mo biztosítja a zenei hátteret, holnap este 7 órától pedig a Húzavona zenekar húzza, hát akár a fülbevalót, vagy akár a talpalávalót, kinek ami jobban megfelel. Úgyhogy akkor egészségünkre, isszuk a bort a Bagosiékkal.

0: lemezszerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai zöld paprikát kilónként 4 lej 29 baniért, és hazai piros burgonyát 5 kg-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió.
8: Star Rádió.
7: Star Rádió.
8: Star Rádió.

Bertie Higgins, a Casablanca című dal szerzője, dalnak egy új verziója, az 1982-es megjelenést követően a 90-es évek közepén tette ismét slágerré, mi több nyári slágerré ezt a dalt. 9 óra után járunk 28 perccel. Volt korábban egy felvétel, hogy Sunshine After the Rain, vagyis napsütés az eső után. Hát eső volt bőven, most pedig napsütésből lesz részünk. Jócskán, komoly adagot kapunk. Igazából az ideális az lenne, hogyha lenne egy kis eső, egy kis napsütés az esőben. Sunshine in the rain, és akkor kapunk a szivárványból is, annak jobbik fajtájából egyféle káprázatot, vagy optikai csalódás, vagy fényjátékot nevezzük bárminek is, csak hogy sajnos erre nem igen van esély. Eső volt, most jön a napsütés. A kettőt pedig nem fogjuk keverni, és a prognózis sem utal arra, hogy esetleg mától csütörtökig valamelyik nap legyen eső is, és napsütés is egy időben. Dalformájában viszont ezt már most tudjuk tálalni. Sunshine in the rain, ez a Bodies Without Organs.

Mondd meg ki! Tell me who! Mondjuk ezt a kérdést Bukarestben teszik fel, és már mióta keresik rá a választ, hogy ki legyen az ország miniszterelnöke. Mármint az eljövendő kormánynak a feje. Még nincs a válasz rá. De ettől függetlenül azért nekünk lehet egy tökéletes napunk. Akár ma. Perfect Day. Radio Killers, Sasha Lopez.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz natur vagy pácolt sertés oldalast 100 gramonként 2,49 banért. Gelatelli prémium válogatott fagylaltot 1000 ml-es kiszerelésben 16,99 banért a Lidl Plus-szal, és 0,75 literes Tuborg világos sört 4,99 banért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Teddy Swims és Lose Control. Mert hogy vannak dolgok, amelyeket elveszítünk, és esetleg a talált tárgyak osztályán vissza tudunk szerezni, ide nem tartozik az önuralom. Annak az elvesztése. Elég komplex dolog. Lose Control. 8 perc választ el 10 órától, a szokás szerint 10 órakor érkeznek a Star Rádió legfrissebb hírei, addig keresünk néhány varázsszót, hogy melyek azok, a Kowalski meg a Vega elmondja nekünk. Vagy inkább elénekli.

0: Felfüggesztették a sztrájkot, felújítanák a katolikus templomot, három magyar és egy román csapat jutott tovább. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Felfüggesztette az általános sztrájkot az egészségügyben a Sanitas szakszervezeti szövetség, jelentették be ma reggel. A szervezet közölte, a munkabeszüntetés addig szünetel, amíg nyilvánosságra nem hozzák a költségvetési alkalmazottak új bérezési törvénytervezetét. A Sanitas szerint olyan jogszabályra van szükség, amely korrektebb, koherensebb és méltányosabb a jelenleginél. A szakszervezet azt is hangsúlyozta, hogy a további egyeztetéseket csak a parlamenttel vagy egy legitim módon kinevezett kormánnyal folytatna. A tiltakozás jeléül a szakszervezeti tagok a következő időszakban karszalagot viselnek. Módosulhatnak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának egészségügyi feltételei. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely az uniós előírások hazai bevezetését szolgálja. A tervezet pontosítja a látásra, a kettős látásra és a fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat. Emellett részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarokkal élők vezetési alkalmasságát, amelyet csak külön orvosi jóváhagyással engedélyeznének. A korábban alkoholfüggőségben szenvedők csak igazolt abstinencia után kaphatnak vagy hosszabbíthatnak jogosítványt. Több egyházi ingatlant érintő döntést is elfogadott tegnapi ülésén az önkormányzat. A testület támogatja a Szent Miklóshegyi Római Katolikus Templom és az előtte lévő tér felújítását célzó pályázatot, amelyet egy hónapon belül kell benyújtani, a város pedig partnerként venne részt a projektben. Döntés született arról is, hogy a református kollégium új épületszárnyának átadása miatt a református egyháznak fizetendő éves bérleti díj 570 ezer lejre emelkedik. Emellett a város a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegyétől is nagyobb felületet bérel az iskola utcai ingatlanban. Ennek megfelelően az egyházmegyének fizetendő éves bérleti díj 405 ezer lejre módosul. Lejátszották a visszavágókat a labdarúgó Európa és Konferencia Liga selejtezőiben, több magyar és román csapat is pályára lépett. Az Európa Ligában a Ferencváros az idegenbeli 2-1-es győzelem után a holland Twentét fogadta Budapesten, a Fradi 2-0-ra is vezetett a tegnap esti mérkőzésen, a második gólját emberhátrányban szerezte. Ám a holland csapat a meccs végén kiegyenlített, de nem tudta hosszabbításra menteni a mérkőzést, az eredmény 2-2 lett. A magyarok 4-3-as összesítéssel tovább jutottak, következő ellenfelük a lengyel Górnik Zsábze lesz. A Konferencia Ligában az örmény Pjunik Jereván az odavágót 1-0-ra megnyerő Debrecennel csapott össze, gól nélküli döntetlen született, a magyar csapat lépett tovább, és jövő csütörtökön a dán FC Köbenhamnt fogadja a Nagyerdei stadionban. A Paks a hazai 2-1-es vereség után kétszer is vezetett a Panathinaikosz otthonában, az eredmény 2-2 lett, a magyar csapat kiesett. A bajnok Győri Eto FC a luxemburgi Atert Bissent fogadta az idegenbeli 6-2 után, az eredmény 1-1 lett, a továbbjutó Győr ellenfele a lett Riga lesz. A litván Auda a bukaresti 3-2-es győzelme után hazai pályán is legyőzte 4-1-re az FCSB-t, a norvég Brandbergen a kolozsvári Universitátját 3-1-re verte, így az új is kiesett 5-3-as összesítéssel. A román csapatok közül a kolozsvári CFR továbbjutott, az örmény Alaskertet 3-0-ra verte tegnap este, a következő körben a norvég Tromsővel csap össze. Ma napsütéses nyárias időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 30 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: nyári kedvencek éjjel-nappal. Nálunk nincs vakáció.
1: Az időt megfordítani úgy sem tudod, a tegnapot még szebbnek látni ma már nem fogod. Nézd hát, hogy telik felfele a homokóra alsó üvege, dőj hátra és élvezd, hogy amúgy

0: like music. Star reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Miért ugat ennyire a kutyád? Éhes?
4: Nem tudom, honnan tudta meg, hogy a Zoo Center új kisállatáruházának székelyudvarai megnyitóján minden vásárló 25%-os kedvezményt kap a teljes állateledel kínálatra.
3: És mikor lesz a megnyitó?
4: Július 31-én 10 órától a Riverside Retail Parkban, székelyudvarhelyen a Sport utca 4 szám alatt.
3: Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday

0: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Unique, mi van a nevedben? Hát ha mai névnaposokat nézzük, akkor aranyszobor van a nevükben, hiszen az Oscarok ünnepelnek a mai napon. Örömükben akár ugrálhatnak is, ehhez adom a ritmust. Van Halen, Jump!

kettő az egyben, vagyis két dal az egyben, annak ellenére, hogy a dal 2007-ben jelent meg Kid Rock tolmácsolásában. Igazából két dalnak az egyvelege, az egyik a Lynyrd Skynyrd együttes Sweet Home Alabama című dala, a másik pedig a Warren Zevon Werewolves of London című felvételének a mixje. Ami biztos, ma péntek van. Ez lehet, hogy a csütörtök és a szombatnak a keveréke, így is lehet rá tekinteni, de a szerencse az, hogy a csütörtök már mögöttünk van, a szombat meg előttünk.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Pizza?
4: Ham.
3: Burger?
4: Ham.
3: Napi menü?
4: Ham.
3: Gyrosz?
4: Ham.
3: Éhes vagy?
4: Ham. Kattalj rá a kajára!
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak!

Emily Lily, You Bring Me Joy, 9 perc választ el 11 órától, Hőség hullám van érkezőben, és velünk lesz jó néhány napig. Igen, okoz némi gondot, de ki is lehet használni. Legközelebb hétfőn találkozunk, előttünk a Mics pusztító, vagy akár pancsolósnak is nevezhető hétvége. A bort azt ne pancsolják meg, azt majd megisszuk úgy tisztán esetleg, vagy fröccs formájában lehet választani. Szóval a mai nappal hetet és hónapot zárunk, legközelebb már augusztusban találkozunk, vagyis hétfő reggel 6 órakor, addig is kellemes hétvégét, jó nyaralást, a legközelebbi viszont hallásra.

0: Felfüggesztették a sztrájkot, felújítanák a katolikus templomot, három magyar és egy román csapat jutott tovább. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Felfüggesztette az általános sztrájkot az egészségügyben a Sanitas szakszervezeti szövetség, jelentették be ma reggel. A szervezet közölte, a munkabeszüntetés addig szünetel, amíg nyilvánosságra nem hozzák a költségvetési alkalmazottak új bérezési törvénytervezetét. A Sanitas szerint olyan jogszabályra van szükség, amely korrektebb, koherensebb és méltányosabb a jelenleginél. A szakszervezet azt is hangsúlyozta, hogy a további egyeztetéseket csak a parlamenttel vagy egy legitim módon kinevezett kormánnyal folytatna. A tiltakozás jeléül a szakszervezeti tagok a következő időszakban karszalagot viselnek. Módosulhatnak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának egészségügyi feltételei. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely az uniós előírások hazai bevezetését szolgálja. A tervezet pontosítja a látásra, a kettős látásra és a fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat. Emellett részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarokkal élők vezetési alkalmasságát, amelyet csak külön orvosi jóváhagyással engedélyeznének. A korábban alkoholfüggőségben szenvedők csak igazolt absztinencia után kaphatnak vagy hosszabbíthatnak jogosítványt. Több egyházi ingatlant érintő döntést is elfogadott tegnapi ülésén az önkormányzat. A testület támogatja a Szent Miklóshegyi Római Katolikus Templom és az előtte lévő tér felújítását célzó pályázatot, amelyet egy hónapon belül kell benyújtani, a város pedig partnerként venne részt a projektben. Döntés született arról is, hogy a református kollégium új épületszárnyának átadása miatt a református egyháznak fizetendő éves bérleti díj 570 ezer lejre emelkedik. Emellett a város a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegyétől is nagyobb felületet bérel az iskola utcai ingatlanban. Ennek megfelelően az egyházmegyének fizetendő éves bérleti díj 405 ezer lejre módosul. Lejátszották a visszavágókat a labdarúgó Európa és Konferencia Liga selejtezőiben, több magyar és román csapat is pályára lépett. Az Európa Ligában a Ferencváros az idegenbeli 2-1-es győzelem után a holland Twentét fogadta Budapesten, a Fradi 2-0-ra is vezetett a tegnap esti mérkőzésen, a második gólját emberhátrányban szerezte. Ám a holland csapat a meccs végén kiegyenlített, de nem tudta hosszabbításra menteni a mérkőzést, az eredmény 2-2 lett. A magyarok 4-3-as összesítéssel tovább jutottak, következő ellenfelük a lengyel Górnik Zsábzse lesz. A Konferencia Ligában az örmény Pjunik Jereván az odavágót 1-0-ra megnyerő Debrecennel csapott össze, gól nélküli döntetlen született, a magyar csapat lépett tovább, és jövő csütörtökön a dán FC Köbenhamnt fogadja a Nagyerdei stadionban. A Paks a hazai 2-1-es vereség után kétszer is vezetett a Panathinaikosz otthonában, az eredmény 2-2 lett, a magyar csapat kiesett. A bajnok Győri Eto FC a luxemburgi Atert Bissent fogadta az idegenbeli 6-2 után, az eredmény 1-1 lett, a továbbjutó Győr ellenfele a lett Riga lesz. A litván Auda a bukaresti 3-2-es győzelme után hazai pályán is legyőzte 4-1-re az FCSB-t, a norvég Brandbergen a kolozsvári Universitátját 3-1-re verte, így az új is kiesett 5-3-as összesítéssel. A román csapatok közül a kolozsvári CFR továbbjutott, az örmény Alaskertet 3-0-ra verte tegnap este, a következő körben a norvég Tromsővel csap össze. Ma napsütéses nyárias időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 30 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Gyéválok. I like music.
1: Sztár reklám. Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
4: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
5: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
6: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
5: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
6: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
5: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
1: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Felfüggesztették a sztrájkot, felújítanák a katolikus templomot. Három magyar és egy román csapat jutott tovább. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Felfüggesztette az általános sztrájkot az egészségügyben a Sanitas szakszervezeti szövetség, jelentették be ma reggel. A szervezet közölte, a munkabeszüntetés addig szünetel, amíg nyilvánosságra nem hozzák a költségvetési alkalmazottak új bérezési törvénytervezetét. A Sanitas szerint olyan jogszabályra van szükség, amely korrektebb, koherensebb és méltányosabb a jelenleginél. A szakszervezet azt is hangsúlyozta, hogy a további egyeztetéseket csak a parlamenttel vagy egy legitim módon kinevezett kormánnyal folytatna. A tiltakozás jeléül a szakszervezeti tagok a következő időszakban karszalagot viselnek. Módosulhatnak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának egészségügyi feltételei. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely az uniós előírások hazai bevezetését szolgálja. A tervezet pontosítja a látásra, a kettős látásra és a fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat. Emellett részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarokkal élők vezetési alkalmasságát, amelyet csak külön orvosi jóváhagyással engedélyeznének. A korábban alkoholfüggőségben szenvedők csak igazolt absztinencia után kaphatnak vagy hosszabbíthatnak jogosítványt. Több egyházi ingatlant érintő döntést is elfogadott tegnapi ülésén az önkormányzat. A testület támogatja a Szentmiklóshegyi Római Katolikus Templom és az előtte lévő tér felújítását célzó pályázatot, amelyet egy hónapon belül kell benyújtani, a város pedig partnerként venne részt a projektben. Döntés született arról is, hogy a református kollégium új épületszárnyának átadása miatt a református egyháznak fizetendő éves bérleti díj 570 ezer lejre emelkedik. Emellett a város a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegyétől is nagyobb felületet bérel az iskola utcai ingatlanban. Ennek megfelelően az egyházmegyének fizetendő éves bérleti díj 405 ezer lejre módosul. Lejátszották a visszavágókat a labdarúgó Európa és Konferencia Liga selejtezőiben, több magyar és román csapat is pályára lépett. Az Európa Ligában a Ferencváros az idegenbeli 2-1-es győzelem után a holland Twentét fogadta Budapesten, a Fradi 2-0-ra is vezetett a tegnap esti mérkőzésen, a második gólját emberhátrányban szerezte. Ám a holland csapat a meccs végén kiegyenlített, de nem tudta hosszabbításra menteni a mérkőzést, az eredmény 2-2 lett. A magyarok 4-3-as összesítéssel tovább jutottak, következő ellenfelük a lengyel Górnik Zsábzse lesz. A Konferencia Ligában az örmény Pjunik Jereván az odavágót 1-0-ra megnyerő Debrecennel csapott össze, gól nélküli döntetlen született, a magyar csapat lépett tovább, és jövő csütörtökön a dán FC Köbenhamnt fogadja a Nagyerdei stadionban. A Paks a hazai 2-1-es vereség után kétszer is vezetett a Panathinaikosz otthonában, az eredmény 2-2 lett, a magyar csapat kiesett. A bajnok Győri Eto FC a luxemburgi Atert Bissent fogadta az idegenbeli 6-2 után, az eredmény 1-1 lett, a továbbjutó Győr ellenfele a lett Riga lesz. A litván Auda a bukaresti 3-2-es győzelme után hazai pályán is legyőzte 4-1-re az FCSB-t, a norvég Brandbergen a kolozsvári Universitáteát 3-1-re verte, így az új is kiesett 5-3-as összesítéssel. A román csapatok közül a kolozsvári CFR továbbjutott, az örmény Alaskertet 3-0-ra verte tegnap este, a következő körben a norvég Tromsővel csap össze. Ma napsütéses nyárias időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 30 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külés beltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi a megyei hulladékgyűjtés

12 óra után 18 perccel. Hát itt a nyár, kérem szépen, itt a forró péntek délután már is 27 fokot mutatnak a hőmérők Székelyudvarhelyen, és megérkeztek a hűsítő nyári slágerek itt a 100.8-on. Hangolódunk a hétvégére, még hogyha dolgozunk is a délutáni órákban. Én mindenkinek kívánok kitartást és jó munkakedvet. Július utolsó napján, tehát 31-én itt vagyunk a Sztár délutánban, és legközelebb már augusztusban fogunk találkozni hétfőn. Azért kíváncsi lennék, hogy kinek mi jár a fejében, bárcsak tudnánk. A mikrofonnál Bedő Erika.

kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

Tépj szét, énekelte Oroszlán Szonya. Hát kedves névnaposok, nem hiszem, hogy örülnétek annak, hogyha valaki széttépne benneteket, főleg nem a medve. Aztán, hogy valaki más, az a ti dolgotok. Oszkár névnap van július utolsó napján. Elég sok Oszkárt ismerünk, habár én kettőt ismerek itt Székelyudvarhelyen, úgyhogy nagyon boldog névnapot kívánok, kedves Oszkár Oszi, északi germán eredetű név. Azt írják, hogy okos személyiség. A szépség minden minőségével kapcsolatban rendkívül befogadó, és ezek személyére ösztönző hatással vannak. Ilyenkor alkotókészsége nem ismer határokat. Nagyon érzékeny egyébként, és ez az érzékenység gyorsan reagál a külvilág minden eseményére. Nem árt figyelnie, hogy ne vigye túlzásba a féltékenységet. Érzékenységének következménye lehet az is, hogy sokkal többet észlel az élet történéseiből, mint amit ki tud fejezni, vagy teljességében meg tud érteni. A misztérium iránti fogékonysága nyitottá teszi a vallással, illetve az okkultizmussal szemben. Micsoda jellemzés kapott Oszkár? A lényeg, hogy okos és érzékeny személy. Nagyjából ennyi maradt meg belőle. Holnap Boglárka névnap van, a bogikat lehet majd köszönteni. Na, az tényleg nagyon gyakori név itt Székelyudvarhelyen. Holnap után pedig a leheleket ünnepeljük, tehát lehel névnap lesz vasárnap, és hétfőn majd Hermina névnap lesz augusztus 3-án. Úgyhogy holnap már augusztus 1-e. Purple Disco Machine felvételével köszöntjük a névnaposokat, és a szülinaposoknak is jár egy dal.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió.
11: Sztár Rádió.

Ace of Base felvétele. A 90-es évekből, 1998-ból 10 perc múlva érkeznek a 13 órás hírek. Ne feledjétek a nyereményjátékunkat a Star Rádió Facebook oldalán, hiszen páros belépőket fogok sorsolni a Star délután utolsó órájában, mégpedig szabadtéri vetítésre. Mert hogy szombat este irány a Nagygalambfalvi nyári színpad, ahol a Magyar Mennyegző című romantikus táncfilm vár rátok a csillagos ég alatt. Nagyon jó idő lesz, és remélhetőleg meleg estére lehet számítani. Mi pedig biztos, hogy kisorsolunk 5 darab páros belépőt, így akár ingyen is ott lehetsz a vetítésen. Kommentben jelöld be azt a szemét, akivel együtt szeretnéd megnézni ezt a fantasztikus filmet. Már többen is látták itt Székely udvarhelyen a Magyar Mennyegzőt, de szerintem van egy olyan feelingje a szabadtéri vetítés, amire érdemes ellátogatni a Nagygalambfalvi nyári színpadra. Ott már többször is vetítettek filmet az elmúlt időszakban, és mennyire jó ötlet. Augusztus 1-e tehát szombat, 21 órától kezdődik a film, és a helyszínen friss popcorn és jégkása is vár rátok. Egy igazi mozis hangulatra lehet számítani, a belépő ára egyébként 20 lejbe fog kerülni. 35 hozzászólásnál tartunk, várjuk továbbra is a kommenteket, jelöljétek be ismerőseiteket, barátaitokat, családtagjaitokat, párjaitokat, és csaljátok el őket egy szabadtéri vetítésre, aztán majd 5 darab páros belépőt biztos, hogy kisorsolok, így 10 személy 100%, hogy ott lehet a vetítésen szombaton. Augusztust így indítva el, kockahassal vagy anélkül, Vénusz felvétele érkezik.

0: Felfüggesztették a sztrájkot, felújítanák a katolikus templomot. Három magyar és egy román csapat jutott tovább. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Felfüggesztette az általános sztrájkot az egészségügyben a Sanitas szakszervezeti szövetség, jelentették be ma reggel. A szervezet közölte, a munkabeszüntetés addig szünetel, amíg nyilvánosságra nem hozzák a költségvetési alkalmazottak új bérezési törvénytervezetét. A Sanitas szerint olyan jogszabályra van szükség, amely korrektebb, koherensebb és méltányosabb a jelenleginél. A szakszervezet azt is hangsúlyozta, hogy a további egyeztetéseket csak a parlamenttel vagy egy legitim módon kinevezett kormánnyal folytatna. A tiltakozási jeléül a szakszervezeti tagok a következő időszakban karszalagot viselnek. Módosulhatnak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának egészségügyi feltételei. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely az uniós előírások hazai bevezetését szolgálja. A tervezet pontosítja a látásra, a kettős látásra és a fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat. Emellett részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarokkal élők vezetési alkalmasságát, amelyet csak külön orvosi jóváhagyással engedélyeznének. A korábban alkoholfüggőségben szenvedők csak igazolt abstinencia után kaphatnak vagy hosszabbíthatnak jogosítványt. Több egyházi ingatlant érintő döntést is elfogadott tegnapi ülésén az önkormányzat. A testület támogatja a Szent Miklóshegyi Római Katolikus Templom és az előtte lévő tér felújítását célzó pályázatot, amelyet egy hónapon belül kell benyújtani, a város pedig partnerként venne részt a projektben. Döntés született arról is, hogy a református kollégium új épületszárnyának átadása miatt a református egyháznak fizetendő éves bérleti díj 570 ezer lejre emelkedik. Emellett a város a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegyétől is nagyobb felületet bérel az iskola utcai ingatlanban. Ennek megfelelően az egyházmegyének fizetendő éves bérleti díj 405 ezer lejre módosul. Lejátszották a visszavágókat a labdarúgó Európa és Konferencia Liga selejtezőiben, több magyar és román csapat is pályára lépett. Az Európa Ligában a Ferencváros az idegenbeli 2-1-es győzelem után a holland Twentét fogadta Budapesten, a Fradi 2-0-ra is vezetette tegnap esti mérkőzésen, a második gólját emberhátrányban szerezte. Ám a holland csapat a meccs végén kiegyenlített, de nem tudta hosszabbításra menteni a mérkőzést, az eredmény 2-2 lett. A magyarok 4-3-as összesítéssel tovább jutottak, következő ellenfelük a lengyel Górnik Zsábzse lesz. A Konferencia Ligában az örmény Pjunik Jereván az odavágót 1-0-ra megnyerő Debrecennel csapott össze, gól nélküli döntetlen született, a magyar csapat lépett tovább, és jövő csütörtökön a dán FC Köbenhamnt fogadja a Nagyerdei stadionban. A Paks a hazai 2-1-es vereség után kétszer is vezetett a Panathinaikos otthonában, az eredmény 2-2 lett, a magyar csapat kiesett. A bajnok Győri Eto FC a luxemburgi Atert Bissent fogadta az idegenbeli 6-2 után, az eredmény 1-1 lett, a továbbjutó Győr ellenfele a lett Riga lesz. A litván Auda a bukaresti 3-2-es győzelme után hazai pályán is legyőzte 4-1-re az FCSB-t, a norvég Brandbergen a kolozsvári universitátját 3-1-re verte, így az új is kiesett 5-3-as összesítéssel. A román csapatok közül a kolozsvári CFR tovább jutott, az örmény Alaskertet 3-0-ra verte tegnap este, a következő körben a norvég Tromsővel csap össze. Ma napsütéses nyárias időjárás lesz térségünkben a meteorológusok szerint, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 30 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy másmit mond.
2: Ez a Sztár délután.

0: like music. Star reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Miért ugat ennyire a kutyád? Éhes?
3: Nem tudom, honnan tudta meg, hogy a Zoocenter új kisállatáruházának székelyudvarai megnyitóján minden vásárló 25%-os kedvezményt kap a teljes állateledel kínálatra.
2: És mikor lesz a megnyitó?
3: Július 31-én 10 órától a Riverside Retail Parkban, székelyudvarhelyen a Sportutca 4 szám alatt.
2: Zoocenter. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Jelen, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron.

0: teljes áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumbán optika és személyzet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztárrádió legnagyobb slágerek változatosan. Az, hogy meleg van, az már biztos.

Fokozott óvatosság ajánlott, vagyis ne nagyon tartózkodjatok a napon, legalább 12 és délután 5 óra között, semmiféleképpen ne napozzatok, hogyha strandoltok, akkor valahogy vonuljatok az árnyékba a fák alá, vagy legalább legyen nálatok egy napernyő, és természetesen napolaj vagy naptej. Fogyasszatok elegendő folyadékot, kerüljétek a napozást, és fordítsatok különös figyelmet a gyermekekre, az idősekre és a krónikus betegekre egyaránt. A meteorológusok előrejelzése szerint egyébként a jövő héten tovább fog erősödni a hőhullám augusztus 4-e és 9-e között, hát itt Székelyudvarhelyen is. Akár 35 Celsius fokra lehet majd számítani például jövő szerdán és csütörtökön. Itt van Accent, hozom Ariana Grande Lady Gaga felvételét, hallgatunk Dumbelánt is, valamint természetesen magyar előadó is itt lesz ebben az órában.

I love my people, vagyis szeretem az embereimet. Hát ezt a mondatot esetleg a főnök tudja mondani az alkalmazottainak, vagy a polgármester a városlakóknak. Szeretem az embereimet. És hát a polgármesterek például Csíkszeredában és Keresztúron is mondhatják ezt, mert készülnek a nagy ünneplésre, mégpedig a városnapokra. Udvarhelyen már a városnapok lejártak június utolsó hétvégén, most viszont a szomszédos településeken, a városokon van a sor. Ezen a hétvégén, vagyis már mától a csíkszeredai városnapokat ünneplik, rengeteg esemény van, rengeteg koncert, buli és vásár is. A promenád már mától vasárnapig kézműves kincsekkel van teli, el lehet sétálni a kézműves vásáron végig, fel lehet fedezni a helyi alkotók különleges portékáit és élvezni a csíkszeredai városnapok hangulatát. Emellett több helyszínnel kedveskednek az érdeklődőknek, tehát ott van a promenád, a központi park, mégpedig a színpadi programok is a főtéren, és ha jól tudom, akkor a Mikóvár is, valamint a Csíki mozi is be van kapcsolódva az idei városnapokban. Úgyhogy, ha ti is szeretnétek ezen a hétvégén kikapcsolódni és elutazni Székelyudvarhelyről, akkor mehettek Csíkszeredába ünnepelni és bulizni. Emellett jövő hétvégén fogják tartani a Székely-Keresztúri városnapokat is, augusztus 6-a, 7-e és 8-a a dátum konkrétan, nekik ugye a nyár legnagyobb közösségi ünnepe. Koncertek, ízek, találkozások, lesz magyaros ízek főzőverseny, de lesz 5. retroautós találkozó is, az már hagyományá vált Keresztúron. Ugyanakkor Vidám Park, Borudvar, ott is kézműves vásár, happarti a kicsiknek, városnéző kisvonat, és emellett pedig koncertekre is lehet számítani. Keresztúron a Blaha Louisiana fog fellépni, a Dreamflow, a Naked zenekar, a This is Az és az Antistress is fogja biztosítani a hangulatot. Emellett ott lesz DJ Karesz, Turbo G és a Deres zenekar is szórakoztatja a közönséget. Én csak szóltam, hogy ezen a hétvégén és jövő hétvégén is van bőven program, és lehet városnapozni, hogyha nem tudjátok, hogy mit évők legyetek. Emellett Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén lesz a Cheers, a nyári borestek második hétvégéje, ma és holnap, ma Mr. Mo, holnap pedig a Huzavona zenekar szórakoztatja a városlakókat a városi parkban, a Borudvar szomszédságában. És hogyha már Keresztúrról volt szó, és a Blaha Louisianáról, eszembe jutott egy 10 éves dal, ahol összeér az a címe, hát akkor meghallgatjuk ezt Safri Duo és True Colors felvétele előtt.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Próbáld ki a Fitfeel fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
6: Fitfeel. Az egészségért és a szépségért.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

legnagyobb nyári slágerek változatosan itt a Sztár délutánban. Hamarosan érkeznek a legfrissebb hírek, pontosabban 8 perc múlva. Aki pedig aggódott az üzemanyag hiány miatt, akkor megnyugtatnám, a kormány szerint nem fenyegeti üzemanyag hiány Romániát. Erről hozom a részleteket a következő órában. Úgyhogy a következő időszakban nem várhatók jelentős fennakadások Románia üzemanyag ellátásában. Ezt ma közölte a kormány, miután az Energiaügyi Minisztérium vezetői az olajipari és üzemanyag forgalmazó vállalatok képviselőivel egyeztettek. Hamarosan a részletekről is beszélgetünk. A folytatásban itt van Backstreet Boys 1999-ből.

0: Nincs üzemanyaghiány a kormány szerint. Bölcsődét adtak át Parajdon. Ausztriába igazolt Geréd Erika. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nem fenyegeti üzemanyaghiány az országot a kormány szerint. A következő időszakban nem várhatók jelentős fennakadások Románia üzemanyag ellátásában. Ma délelőtt az energiaügyi minisztérium vezetői az olajipari és üzemanyagforgalmazó vállalatok képviselőivel egyeztettek. A vállalatok arról biztosítottak, hogy képesek kielégíteni a keresletet a következő időszakban, és nem számítanak komolyabb nehézségekre vagy ellátási zavarokra. A kormány azt is közölte, hogy továbbra is szorosan együttműködik az ágazat vállalataival a romániai piac folyamatos ellátásának biztosítása érdekében. Ellenőrzéseket végez Hargita megyében a közegészségügyi igazgatóság a lakosság egészségének védelme érdekében. A vizsgálatok célja, hogy már a működés megkezdése előtt, valamint a mindennapi működés során kiszűrjék a lehetséges biológiai, kémiai és fizikai egészségügyi kockázatokat. Az intézmény szerint a közegészségügyi engedélyezés és a vizsgálatok kulcs szerepet játszanak a fertőzések és más egészségügyi veszélyek megelőzésében. Az ellenőrzések egyebek mellett a kórházakat, iskolákat, idős otthonokat, valamint a vendéglátóipari és szépségápolási egységeket is érintik. Több mint 12 millió lejes beruházással új 40 férőhelyes bölcsődét adtak át tegnap Parajdon. Az Országos Beruházási Társaság finanszírozásával megépült intézmény mosódával és konyhával is rendelkezik, működtetése pedig 18 új munkahelyet teremt. Az átadón elhangzott, hogy az új bölcsőde jelentősen megkönnyíti a fiatal családok és a kisgyermekes szülők mindennapjait. Ez a Hargita megyében átadott 5. bölcsőde. A Csíkszentsimoni intézmény várhatóan augusztusban készül el, emellett további 5 bölcsőde építése is folyamatban van a megyében. Az osztrák élvonalbeli Lask Linz együtteséhez szerződött a székelyudvarhelyi Geréd Erika. A futballista az FK Csíkszeredától ment az osztrák klubhoz, amely hivatalos Facebook oldalán jelentette be a játékos érkezését. A 27 éves labdarúgó az elmúlt években az FK Csíkszereda női csapatának egyik alapembereként a román női válogatottban több mint 50 alkalommal szerepelt. Geréd Erika a székelyudvarhelyi Vasas Femina neveltje, 3 idényen át a Diósgyőr játékosa volt. 66 éves korában elhunyt Franco Baresi, egykori világbajnok olasz labdarúgó. Az AC Milan ma hivatalos csatornáin jelentette be a klublegenda halálát. Az egykori középhátvédnek tüdőműtétje volt tavaly, ősszel ismét dolgozni kezdett, de az utóbbi hetekben rosszabbodott az állapota. Baresi 1977 és 1997 között kizárólag a Milan csapatában játszott, összesen 719 alkalommal. Nála több meccset csak Paolo Maldini játszott a piros-feketéknél. Az olasz válogatottban 81 meccset játszott, tagja volt az 1982-ben világbajnok, 1994-ben ezüstérmes, 1990-ben bronzérmes olasz csapatnak. A Milánnal 6 bajnoki címet nyert és 3 back, illetve BL címet szerzett. Nagyon meleg lesz a hétvégén, esőt egyáltalán nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 30 fok körül alakulnak, holnap és holnap után akár 33 fokos kánikula is lehet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga riasztást adott ki, amely keddig, augusztus 4-ig lesz érvényben. A magas páratartalom miatt a hőérzet jelentősen meghaladhatja a mért hőmérsékletet, ezért a legmelegebb órákban fokozott óvatosság ajánlott. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

levegő, víz és tengerpart. A United együttes felvétele a Föld napos oldalán címmel, hát az biztos, hogy most a Föld napos oldalán vagyunk. Senki nem panaszkodhat, hogy fázik. És nem is fog fázni még az éjszakákon sem, mert hogy hétvégére is jó időnk lesz az esti és az éjszakai órákban, úgyhogy simán el lehet venni a szabadtéri vetítésre, ami Nagy Galambfalván lesz a nyári színpadon. És itt szombaton augusztus 1-én a Magyar Mennyegző című romantikus táncfilmet fogják levetíteni a csillagos ég alatt. Én pedig most a Sztár délutánban, a Sztár délután utolsó órájában 5 darab páros belépőt fogok kisorsolni, azok között, akik játszani fognak a Sztár Rádió Facebook oldalán, és kommentben bejelölik azt a szemét, akivel szívesen elmennének egy igazán augusztusi mozira. És ott a helyszínen lesz friss popcorn, valamint jégkása, úgyhogy igazi nyári élmények várnak rátok. Szombat este 9 órától kezdődik a film, és a belépő ára egyébként 20 lejbe kerül, de mi 10 embert biztosítunk, hogy ott tudjanak lenni. Ingyen, költségmentesen. Nagy Galambfalva pedig eléggé közel van Székelyudvarhelyhez, úgyhogy néhány perc és már is nézhetitek a Magyar Mennyegzőt, hogyha innen elindultok. Itt van a nyár, Summer, Calvin Harris érkezik.

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők,

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Miért ugat ennyire a kutyád? Éhes?
3: Nem tudom, honnan tudta meg, hogy a Zoo Center új kisállatáruházának székelyudvarhelyi megnyitóján minden vásárló 25%-os kedvezményt kap a teljes állateledel kínálatra.
2: És mikor lesz a megnyitó?
3: Július 31-én 10 órától a Riverside Retail Parkban Székelyudvarhelyen a Sport utca 4 szám alatt.
2: Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

James Hype is érkezik a jövő hétvégi Untold Fesztiválra, úgyhogy Kolozsváron lehet bulizni James Hype slágerekre. 14:30 lesz néhány másodperc múlva. Mondtam nektek, hogy a kormány szerint nem fenyegeti üzemanyag hiány Romániát. A kabinet tájékoztatása szerint a Victoria palotában tartott értekezleten Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár és Szorin Elizé minisztériumi főtitkár a folyamatosan változó piaci helyzetet, valamint az esetlegesen szükségessé váló beavatkozás lehetőségeit tekintette át az ágazati szereplőkkel, és ma tették közzé a bejegyzést. Vagyis ma közölték az infókat, a vállalatok arról biztosítottak, hogy képesek kielégíteni a keresletet a következő időszakban, és nem számítanak komolyabb nehézségekre vagy ellátási zavarokra. És hozzátették azt is, hogy egy vállalat kikötői termináljától az ország belsejében található tárolók felé tartó vasúti szállítványok esetenként késni fognak, de vannak megoldások a belföldi szállítás hatékonyabbá tételére, vagyis a kormány azt közölte, hogy továbbra is szorosan együttműködik az ágazat vállalataival a romániai piac folyamatos ellátásának biztosítása érdekében, úgyhogy nem kell félni, üzemanyag az lesz. És az, hogy drágában lesz, vagy hogy nem olcsón, az már egy más tál tészta. Úgyhogy ha Sopron felé készültök például, mert a következő dalnak az a címa, és Sopron felé, akkor biztos, hogy kell üzemanyag jócskán, bőven.

Miley Cyrus a világ végéről énekel a tavalyi dalában. Világvége reméljük, hogy nem lesz, de ez a sok erdőtűz sem vezet jóra. Európa szerte rengeteg erdőtűz van, és néhány napja emlékszem, hogy még a héten mondtam, hogy román tűzoltók is vannak a francia erdőtüzek megfékezésére hívva, és képzeljétek, hogy most tegnap az erdőtüzek oltására szakosodott 40 fős kontingenst küldött Görögországba a román belügyminisztérium vészhelyzetekért felelős szakosztálya, úgyhogy nem csak Franciaországban van baj, hanem Görögországban is most már. A művelet része egyébként az Európai Polgári Védelmi Programnak, amely támogatást nyújt a görög hatóságoknak az erdőtüzek megfékezésében. A román tűzoltók pedig Neamak Rirát tartanak, amely Athéntől alig 25 km távolságra van, és amint olvasom, útban Görögország felé tegnap egy bulgáriai balesetnél is segítséget nyújtottak a romániai tűzoltók, és a tűzoltók közül ketten Kovászna megyéből valók, tehát Háromszékről is mentek tűzoltók a görög erdőtüzekhez. Szegénykék, a most kiküldött kontingens augusztus 1-től 15-ig tartózkodik Görögországban, aztán augusztus 16-án és 31-én ugyanolyan létszámú új csapatok váltják őket, a misszió pedig egészen szeptember 15-ig tart, tehát még messze nincs vége. Hát, hogyha Görögországot nézzük és arra gondolunk, hogy tűz és víz, ami a következő dalnak a címe, akkor nyilván a vizet választanánk, főleg ebben a hőségben, meg úgy egyébként is. Gyönyörű tengerpartjai vannak Görögországnak. Groove House érkezik!

0: I like music. Sztár reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro.

Igo és One Republic felvétele után egy nyári dalt hozok még a hírek előtt, Majkától pontosabban, hát július utolsó napja van, és 30 fokot lehet mérni már Székelyudvarhelyen, ahogy éneklik is a zenében. Szerelem, nyár, barátság, ez a három. Hát ez a három, ami augusztusban is kötelezően meg kell, hogy maradjon, hiszen holnap már augusztus elseje. Indítunk egy új hónapot, a nyár harmadik hónapját, és tényleg a meteorológusok előrejelzése szerint nagy-nagy hőségre is piros vihar, nem vihar. Na már annyira megszoktam, hogy viharriasztások voltak érvényben az elmúlt időszakban, de nem, most piros hőségriadó lesz érvényben a következő napokban és hetekben, augusztus közepéig biztos, hogy igen.

0: Nincs üzemanyag hiány a kormány szerint. Bölcsődét adtak át Parajdon. Ausztriába igazolt Geri Derika. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nem fenyegeti üzemanyag hiány az országot a kormány szerint. A következő időszakban nem várhatók jelentős fennakadások Románia üzemanyag ellátásában. Ma délelőtt az Energiaügyi Minisztérium vezetői az olajipari és üzemanyagforgalmazó vállalatok képviselőivel egyeztettek. A vállalatok arról biztosítottak, hogy képesek kielégíteni a keresletet a következő időszakban, és nem számítanak komolyabb nehézségekre vagy ellátási zavarokra. A kormány azt is közölte, hogy továbbra is szorosan együttműködik az ágazat vállalataival a romániai piac folyamatos ellátásának biztosítása érdekében. Ellenőrzéseket végez Hargita megyében a közegészségügyi igazgatóság a lakosság egészségének védelme érdekében. A vizsgálatok célja, hogy már a működés megkezdése előtt, valamint a mindennapi működés során kiszűrjék a lehetséges biológiai, kémiai és fizikai egészségügyi kockázatokat. Az intézmény szerint a közegészségügyi engedélyezés és a vizsgálatok kulcs szerepet játszanak a fertőzések és más egészségügyi veszélyek megelőzésében. Az ellenőrzések egyebek mellett a kórházakat, iskolákat, idős otthonokat, valamint a vendéglátóipari és szépségápolási egységeket is érintik. Több mint 12 millió lejes beruházással új 40 férőhelyes bölcsődét adtak át tegnap Parajdon. Az Országos Beruházási Társaság finanszírozásával megépült intézmény mosódával és konyhával is rendelkezik, működtetése pedig 18 új munkahelyet teremt. Az átadón elhangzott, hogy az új bölcsőde jelentősen megkönnyíti a fiatal családok és a kisgyermekes szülők mindennapjait. Ez a Hargita megyében átadott 5. bölcsőde. A Csíkszentsimoni intézmény várhatóan augusztusban készül el, emellett további 5 bölcsőde építése is folyamatban van a megyében. Az osztrák élvonalbeli Lask Linz együtteséhez szerződött a székelyudvarhelyi Geri Derika. A futballista az FK Csíkszeredától ment az osztrák klubhoz, amely hivatalos Facebook oldalán jelentette be a játékos érkezését. A 27 éves labdarúgó az elmúlt években az FK Csíkszereda női csapatának egyik alapembereként a román női válogatottban több mint 50 alkalommal szerepelt. Geri Derika a székelyudvarhelyi Vasas Femina neveltje, 3 idényen át a Diós Győr játékosa volt. 66 éves korában elhunyt Franco Baresi, egykori világbajnok olasz labdarúgó. Az AC Milan ma hivatalos csatornáin jelentette be a klublegenda halálát. Az egykori középhátvédnek tüdőműtétje volt tavaly, ősszel ismét dolgozni kezdett, de az utóbbi hetekben rosszabbodott az állapota. Baresi 1977 és 1997 között kizárólag a Milan csapatában játszott, összesen 719 alkalommal. Nála több meccset csak Paolo Maldini játszott a piros-feketéknél. Az olasz válogatottban 81 meccset játszott, tagja volt az 1982-ben világbajnok, 1994-ben ezüstérmes, 1990-ben bronzérmes olasz csapatnak. A Milánnal 6 bajnoki címet nyert és 3 back, illetve BL címet szerzett. Nagyon meleg lesz a hétvégén, esőt egyáltalán nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 30 fok körül alakulnak, holnap és holnap után akár 33 fokos kánikula is lehet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga riasztást adott ki, amely keddig, augusztus 4-ig lesz érvényben. A magas páratartalom miatt a hőérzet jelentősen meghaladhatja a mért hőmérsékletet, ezért a legmelegebb órákban fokozott óvatosság ajánlott. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők,

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keres minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: A szuper hétvége most jubileumi ajánlatokkal és 3 napon át tartó szuper kedvezményekkel érkezik. Péntektől vasárnapig a Lidlben az 500 g-os Peacock Paul is 12,99 bani, a 750 ml-es Primadonna Extra Szűz olívaolaj 23,99 bani, és a hazai házi paradicsom kilónként 7,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: és áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Közérdekű hirdetés követ.

0: rádió a legnagyobb slágerek változatosan, és a Sztár délután negyedik órája, hát büszkélkednünk kell, mégpedig büszkék kell legyünk a Városházán, az alintézményeknél, a VSK Udvarhely Városi Sportklubnál és a Székely Udvarhelyi Helyi Rendőrségnél dolgozó Kramert tegnap fantasztikusan teljesítettek, és fantasztikus eredményt értek el. Képzeljétek, a Csíkszeredai Városnapok keretein belül volt szervezve egy sportesemény, és új gazdára talált a Városnapi Önkormányzati Labdarúgó Torna Vándor Kupája. A döntőben Székelyudvarhely önkormányzatának csapata 11-es párbajban múlta felül a tavalyi győztes Csíkszereda Városháza együttesét, és így idén a székelyudvarhelyiek emelhették magasba a trófeát. A dobogó harmadik fokára pedig a Madéfalva csapata állhatott fel. A Városnapok oldalán, mármint a Csíki Városnapok oldalán közzé is van téve egy bejegyzés, kiírták: gratulálunk a győzteseknek és minden résztvevő csapatnak a sportszerű játékhoz, jövőre újra találkozunk a pályán, és lehet látni fényképeket, ott vannak a székelyudvarhelyiek is a pályán, és jól teljesítettek, úgyhogy tényleg büszkék vagyunk, hazahozták a trófeát. Ennél nagyobb büszkeség azt hiszem, hogy nem is kell, mert hogy van ez a hely, ahol látlak. Énekel a Bagosi Brothers Company, itt lesz Akon, Adam Lambert, Ellen Walker és Aura is a folytatásban.
1: Nézlek, zuhanok, veled érted, akarok, te miért nem? Gyere,

0: Adam Lambert felvétele 3:30 után vagyunk, 2 perccel el ne felejtsétek a játékunkat, erre hamarosan visszatérünk, előtte viszont nézzük a Marosvásárhelyi reptérrel mi a helyzet, mert hogy a Maros megyei tanács mai ülésén költségvetés kiegészítést fogadott el, amelynek keretében összesen képzeljétek 1,7 millió lejt különített el a Marosvásárhelyi repülőtér számára 2 fontos beruházás megvalósítására. Vagyis az új utasterminál elkészülését követően elkezdték a régi terminál korszerűsítését is, de ez mostanáig csak részben valósult meg, tehát a hátralevő munkálatok megvalósítására különített ma el pénzt a megyei önkormányzat. És ennek a beruházásnak a célja, hogy a régi és az új terminál egységes, korszerű utasforgalmi létesítményként működjön, és az utasokat kényelmesebb, biztonságosabb környezet fogadja. Hát már nagyon szép az új terminál, hát ha még a régit is korszerűsítik, akkor tökéletes lesz ez a kis reptér. A felújítási munkálatok során megújulnak a terminál belső terei, kicserélik az elhasználódott padlóburkolatokat, valamint a szellőző és klímaberendezések egyes elemeit. Emellett korszerűsítik a mosdókat, amelyek új kialakítást is kapnak, akadálymentesített helyiségeket, babamama sarkot, valamint a VIP részleget kiszolgáló funkciókat is fogják biztosítani. A beruházás teljes értéke tehát 1,1 millió lej, és a munkálatok idejére nem lesz bezárva a régi utasterminál, a kivitelező cégnek a munkálatokat az utas forgalom fenntartása mellett kell elvégezni. Na igen, mert ha nem, akkor ismét megcsappanna a forgalom azon a reptéren, és most szerintem elég forgalmas vásárhelyi reptérről beszélgetünk itt Romániából, úgyhogy jól megy, főleg így most nyáron elég sok úticél elérhető innen 100 kilométerről. A repülőtér szolgáltatásainak javítása érdekében egy új, nagyobb kapacitású podgyás szállító szalag beszerzésére is sor kerül, írják még, és az új rendszer majd lehetővé teszi, hogy az utasok a leszállást követően gyorsabban vehessék át feladott podgyászukat. Ennyit a mai tanácsülésről, ami Maros megyében történt. Hát mi ennek örülünk, mert szerintem elég sok udvarhelyszéki utazik és használja a Marosvásárhelyi repülőteret. Lehet az is, hogy 10 éven át fogjuk használni. Na nem tudom.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a

0: csillagok hangja.
1: I like music.
2: Star reklám.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
7: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

Maradunk ennél a stílusnál, maradunk a nosztalgiánál. Hurt felvétele szólt 1987-ből. Jön egy 84-es dal, Twisted Sister felvétele. Az örökzöld slágerek továbbra is itt a Sztár délutánban. Hamarosan érkeznek a hírek, ti pedig ne feledjétek a játékot a Sztár Rádió Facebook oldalán, hiszen a következő órában egy bő fél óra múlva sorsolom az 5 darab páros belépőt arra a filmvetítésre, ami holnap lesz augusztus 1-én. Nagy Galambfalván, szabad téren, ott a színpadnál, és a csillagos ég alatt fogják levetíteni a Magyar Mennyegző című romantikus zenés filmet, úgyhogy 10 ember biztos, hogy a Sztár Rádió segítségével eljut majd díjtalanul erre az eseményre. Holnap este 9-kor kezdődik ez a mozizás, lesz popcorn és lesz jégkása is, a belépő 20 lejbe kerül, úgyhogy szóljatok minden ismerősötöknek, ez egy szuper nyáresti program szerintem. Ossian felvétele szerintem még belefér a hírek előtt, úgyhogy 2019-es Ossiandal a sláger, a gyönyörű bolond felcsendül itt a Sztár délután utolsó előtti órában.

0: Nincs üzemanyag hiány a kormány szerint. Bölcsődét adtak át Parajdon. Ausztriába igazolt Geréd Erika. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nem fenyegeti üzemanyag hiány az országot a kormány szerint. A következő időszakban nem várhatók jelentős fennakadások Románia üzemanyag ellátásában. Ma délelőtt az Energiaügyi Minisztérium vezetői az olajipari és üzemanyagforgalmazó vállalatok képviselőivel egyeztettek. A vállalatok arról biztosítottak, hogy képesek kielégíteni a keresletet a következő időszakban, és nem számítanak komolyabb nehézségekre vagy ellátási zavarokra. A kormány azt is közölte, hogy továbbra is szorosan együttműködik az ágazat vállalataival a romániai piac folyamatos ellátásának biztosítása érdekében. Ellenőrzéseket végez Hargita megyében a közegészségügyi igazgatóság a lakosság egészségének védelme érdekében. A vizsgálatok célja, hogy már a működés megkezdése előtt, valamint a mindennapi működés során kiszűrjék a lehetséges biológiai, kémiai és fizikai egészségügyi kockázatokat. Az intézmény szerint a közegészségügyi engedélyezés és a vizsgálatok kulcs szerepet játszanak a fertőzések és más egészségügyi veszélyek megelőzésében. Az ellenőrzések egyebek mellett a kórházakat, iskolákat, idős otthonokat, valamint a vendéglátóipari és szépségápolási egységeket is érintik. Több mint 12 millió lejes beruházással új 40 férőhelyes bölcsődét adtak át tegnap Parajdon. Az Országos Beruházási Társaság finanszírozásával megépült intézmény mosódával és konyhával is rendelkezik, működtetése pedig 18 új munkahelyet teremt. Az átadón elhangzott, hogy az új bölcsőde jelentősen megkönnyíti a fiatal családok és a kisgyermekes szülők mindennapjait. Ez a Hargita megyében átadott 5. bölcsőde. A Csíkszentsimoni intézmény várhatóan augusztusban készül el, emellett további 5 bölcsőde építése is folyamatban van a megyében. Az osztrák élvonalbeli Lask Linz együtteséhez szerződött a székelyudvarhelyi Geréd Erika. A futballista az FK Csíkszeredától ment az osztrák klubhoz, amely hivatalos Facebook oldalán jelentette be a játékos érkezését. A 27 éves labdarúgó az elmúlt években az FK Csíkszereda női csapatának egyik alapembereként a román női válogatottban több mint 50 alkalommal szerepelt. Geréd Erika a székelyudvarhelyi Vasas Femina neveltje, 3 idényen át a Diósgyőr játékosa volt. 66 éves korában elhunyt Franco Baresi, egykori világbajnok olasz labdarúgó. Az AC Milan ma hivatalos csatornáin jelentette be a klublegenda halálát. Az egykori középhátvédnek tüdőműtétje volt tavaly, ősszel ismét dolgozni kezdett, de az utóbbi hetekben rosszabbodott az állapota. Baresi 1977 és 1997 között kizárólag a Milan csapatában játszott, összesen 719 alkalommal. Nála több meccset csak Paolo Maldini játszotta a piros-feketéknél. Az olasz válogatottban 81 meccset játszott, tagja volt az 1982-ben világbajnok, 1994-ben ezüstérmes, 1990-ben bronzérmes olasz csapatnak. A Milánnal 6 bajnoki címet nyert és 3 BEC, illetve BL címet szerzett. Nagyon meleg lesz a hétvégén, esőt egyáltalán nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 30 fok körül alakulnak, holnap és holnap után akár 33 fokos kánikula is lehet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga riasztást adott ki, amely keddig, augusztus 4-éig lesz érvényben. A magas páratartalom miatt a hőérzet jelentősen meghaladhatja a mért hőmérsékletet, ezért a legmelegebb órákban fokozott óvatosság ajánlott. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music. Sztár reklám. A szuper hétvége most jubileumi ajánlatokkal és 3 napon át tartó szuper kedvezményekkel érkezik. Péntektől vasárnapig a Lidlben az 500 g-os Peacock Paul is 12,99 bani, a 750 ml-es Primadonna Extra Szűz olívaolaj 23,99 bani, és a hazai házi paradicsom kilónként 7,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Miért ugat ennyire a kutyád? Éhes?
3: Nem tudom, honnan tudta meg, hogy a Zoocenter új kisállatáruházának székelyudvarai megnyitóján minden vásárló 25%-os kedvezményt kap a teljes állateledel kínálatra.
2: És mikor lesz a megnyitó?
3: Július 31-én 10 órától a Riverside Retail Parkban, székelyudvarhelyen a Sport utca 4 szám alatt.
2: Zoocenter. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Ismerős dallamok, Lady Gaga és Bruno Mars felvétele a folytatásban, a Sztár délután utolsó perceiben. Ne felejtjétek el a mai eseményt, a Cheers-et, a nyári boresteket Székelyudvarhelyen a Városi Parkban, hiszen nagy-nagy szeretettel várnak benneteket a szervezők. Lesz finom bor, lesz finom koktél, nyári hideg fröccs, aztán majd egy jó meleg pizza, hogyha az esti órákban esetleg megéheznétek, akkor erre is lesz lehetőség. Nyílt nap a permakulturális mintakertben, projektzáró közösségi élmény. Most nézem, hogy Székelyudvarhely városa milyen programot tett közzé. Ez jövő héten, augusztus 6-án lesz csütörtökön. Na nézzük, miről szól ez a nyílt nap. Székelyudvarhely megyei jogú város, a Székely Gazda Szervezetek Egyesülete és az Eötvös József Technológiai Liceum szeretettel vár minden érdeklődőt a permakultúra városi övezetekben projekt nyílt napjára és záró rendezvényére. Jövő héten csütörtökön reggel 10-től egészen 1 óráig a Csicser Tangazdaságnál lesz ez megszervezve, és a rendezvény célja a projekt keretében kialakított permakulturális mintakert bemutatása, az eredmények ismertetése, valamint annak szemléltetése, hogy a természet közeli kertészkedés miként járulhat hozzá egy fenntarthatóbb és élhetőbb környezet kialakításához. Ezekről pedig jó tudni fontos információkat, mert kertészkedni nagyon jó dolog, és itt van a nyár, a kertészkedésnek a gyümölcse pedig úgymond be is érik, ha nem is gyümölcs formájában, de zöldség formájában biztos, hogy igen, augusztus arról szól, hogy a legfinomabb paradicsomokat, paprikákat fogjuk elfogyasztani.

Narcotic Trust felvétele, gyorsan meghallgatjuk Dumbelandalát, valamint még egy magyar sláger is itt lesz Rúzsa Magdi előadásában, és akkor visszajövök, kisorsoljuk az 5 darab páros belépőt a filmvetítésre. Ki fog megnézni ingyen egy fantasztikus magyar filmet, mégpedig a magyar mennyegzőt másodmagával, addig is jelöljétek egymást hozzászólásban, hogy ti kivel mennétek el a holnapi vetítésre Nagygalambfalvára.

3-4-5 lesz néhány másodperc múlva, lezárom a játékot. A Star Radio Facebook oldalán volt lehetőségetek kommentelni, egymást bejelölni és megemlíteni azt az ismerős barátot, családtagot, akivel el szeretnétek menni holnap mozizni a Nagygalambfalvi nyári színpadhoz, ahol vetíteni fogják a Magyar Menyegző című romantikus táncfilmet. Azt már láttuk nagyon sokan itt Székelyudvarhelyen, de szerintem egy augusztusi este a szabad ég alatt, a csillagos ég alatt, popcornnal és jégkásával a kezünkben, vagy bármi finomsággal, azt hiszem felejthetetlen élmény lenne, és hogyha itthon tartózkodtok, akkor simán elmehettek. Azzal a belépővel, amit én fogok oda ajándékozni nektek, 5 darab páros belépőről van tehát szó, és ha jól látom, akkor több mint 40 hozzászólás érkezett. És akkor sorsoljuk is ki a szerencsés nyertesünket. Gyorsan a socialwinner.biztos.hu oldal segítségével kérek szépen 5 nevet, tehát 5 hozzászólót, aki részt vett a játékban, és őket majd hozzászólásban fogom értesíteni, meg valószínű, hogy a Vándor mozival is fel kell vegyük a kapcsolatot, hogy leadjuk a nyertesek listáját, és ti majd nem kell 20 lejt fizessetek 21 órától, hanem ingyen látogathattok el Nagygalambfalvára, a nyári színpadhoz. A szerencsés nyerteseink már meg is vannak. Gratulálunk! Mondom is a neveket. Lengyel Hajnalnak, Szécsi Enikőnek, Csiszár Nórának, László Adriennek és Brok Mihálykó Beátának. Ők nyerték meg a belépőket, hamarosan pedig fogjuk is értesíteni őket. Köszönjük szépen a játékot, és köszönjük szépen a Vándor mozinak is ezt a játékot. Még biztos vagyok benne, hogy lesznek vetítések. Hát ha hogyan tudnék élni nélküled, 2 is jön ki hamarosan, úgyhogy azt is várjuk már nagyon, de az csak odébb van egy picit, novemberben. És akkor itt van a hétvége, ugye? Legközelebb már csak augusztusban találkozunk, augusztus 3-án. Hogyha véletlenül valaki vakációra megy, és nem lesz itt hétfőn a Sztár délután társaságában, akkor küldöm Dolliról felvételit. Ó, vakáció és a Riviera! Vigyázzatok magatokra a hétvégén! Csodaszép nyári hétvégét kívánok mindenkinek, és csodaszép augusztusi napokat! A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok, minden jót, este találkozzunk a Cheers-en!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
8: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
1: Reklámot hallotta.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Nincs üzemanyag hiány a kormány szerint. Bölcsődét adtak át Parajdon. Ausztriába igazolt Geréd Erika. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nem fenyegeti üzemanyag hiány az országot a kormány szerint. A következő időszakban nem várhatók jelentős fennakadások Románia üzemanyag ellátásában. Ma délelőtt az Energiaügyi Minisztérium vezetői az olajipari és üzemanyagforgalmazó vállalatok képviselőivel egyeztettek. A vállalatok arról biztosítottak, hogy képesek kielégíteni a keresletet a következő időszakban, és nem számítanak komolyabb nehézségekre vagy ellátási zavarokra. A kormány azt is közölte, hogy továbbra is szorosan együttműködik az ágazat vállalataival a romániai piac folyamatos ellátásának biztosítása érdekében. Ellenőrzéseket végez Hargita megyében a közegészségügyi igazgatóság a lakosság egészségének védelme érdekében. A vizsgálatok célja, hogy már a működés megkezdése előtt, valamint a mindennapi működés során kiszűrjék a lehetséges biológiai, kémiai és fizikai egészségügyi kockázatokat. Az intézmény szerint a közegészségügyi engedélyezés és a vizsgálatok kulcs szerepet játszanak a fertőzések és más egészségügyi veszélyek megelőzésében. Az ellenőrzések egyebek mellett a kórházakat, iskolákat, idős otthonokat, valamint a vendéglátóipari és szépségápolási egységeket is érintik. Több mint 12 millió lejes beruházással új 40 férőhelyes bölcsődét adtak át tegnap Parajdon. Az Országos Beruházási Társaság finanszírozásával megépült intézmény mosódával és konyhával is rendelkezik, működtetése pedig 18 új munkahelyet teremt. Az átadón elhangzott, hogy az új bölcsőde jelentősen megkönnyíti a fiatal családok és a kisgyermekes szülők mindennapjait. Ez a Hargita megyében átadott 5. bölcsőde. A Csíkszentsimoni intézmény várhatóan augusztusban készül el, emellett további 5 bölcsőde építése is folyamatban van a megyében. Az osztrák élvonalbeli Lask Linz együtteséhez szerződött a székelyudvarhelyi Geréd Erika. A futballista az FK Csíkszeredától ment az osztrák klubhoz, amely hivatalos Facebook oldalán jelentette be a játékos érkezését. A 27 éves labdarúgó az elmúlt években az FK Csíkszereda női csapatának egyik alapembereként a román női válogatottban több mint 50 alkalommal szerepelt. Geréd Erika a székelyudvarhelyi Vasas Femina neveltje, 3 idényen át a Diósgyőr játékosa volt. 66 éves korában elhunyt Franco Baresi, egykori világbajnok olasz labdarúgó. Az AC Milan ma hivatalos csatornáin jelentette be a klublegenda halálát. Az egykori középhátvédnek tüdőműtétje volt tavaly, ősszel ismét dolgozni kezdett, de az utóbbi hetekben rosszabbodott az állapota. Baresi 1977 és 1997 között kizárólag a Milan csapatában játszott, összesen 719 alkalommal. Nála több meccset csak Paolo Maldini játszotta a piros-feketéknél. Az olasz válogatottban 81 meccset játszott, tagja volt az 1982-ben világbajnok, 1994-ben ezüstérmes, 1990-ben bronzérmes olasz csapatnak. A Milánnal 6 bajnoki címet nyert és 3 BEC, illetve BL címet szerzett. Nagyon meleg lesz a hétvégén, esőt egyáltalán nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 30 fok körül alakulnak, holnap és holnap után akár 33 fokos kánikula is lehet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga riasztást adott ki, amely keddig, augusztus 4-éig lesz érvényben. A magas páratartalom miatt a hőérzet jelentősen meghaladhatja a mért hőmérsékletet, ezért a legmelegebb órákban fokozott óvatosság ajánlott. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Miért ugat ennyire a kutyád? Éhes?
2: Nem tudom, honnan tudta meg, hogy a Zoo Center új kisállatáruházának székelyudvarai megnyitóján minden vásárló 25%-os kedvezményt kap a teljes állateledel kínálatra.
1: És mikor lesz a megnyitó?
2: Július 31-én 10 órától a Riverside Retail Parkban Székelyudvarhelyen a Sport utca 4 szám alatt.
1: Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek.
3: Jelen, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztárrádió.
12: Sztárrádió.
11: Sztárrádió.
13: Put your hands in the air.

0: Amerika!
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Girosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem.

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Miért ugat ennyire a kutyád? Éhes?
4: Nem tudom, honnan tudta meg, hogy a Zoocenter új kisállatáruházának székelyudvarhelyi megnyitóján minden vásárló 25%-os kedvezményt kap a teljes állateledel kínálatra.
3: És mikor lesz a megnyitó?
4: Július 31-én 10 órától a Riverside Retail Parkban székelyudvarhelyen a Sport utca 4 szám alatt.
3: Zoocenter. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omnia Sig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
1: Reklámot hallottak!

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Miért ugat ennyire a kutyád? Éhes?
4: Nem tudom, honnan tudta meg, hogy a Zoocenter új kisállatáruházának székelyudvarhelyi megnyitóján minden vásárló 25%-os kedvezményt kap a teljes állateledel kínálatra.
3: És mikor lesz a megnyitó?
4: Július 31-én 10 órától a Riverside Retail Parkban Székelyudvarhelyen a Sport utca 4 szám alatt.
3: Zoocenter. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalá. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
8: Reklámot hallottak!
9: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: Star Rádió. A hang, ami elkísér.
1: Tudom, hogy túl kicsi nekem a jelmez, amit az élet nekem tervez.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénaker utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.
12: Reklámot hallottak.
13: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Mix a 100.8-on. Péntek este 8 órától a legnagyobb slágereket, a legjobb zenéket hozzuk.
1: Ma a DJ Barney válogatott mixei pörgetik fel az estét.
0: Star Mix, buli megszakítás nélkül a Star Rádióban. Pörgess fel magad!

gyermekem három múlt, én meg ültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunk lövésre, hogy béke, Van még itt valami, hagyd a harcot, ma haza.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Érted?